0: 1, csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, picivel 2 után járunk, a legnagyobb kedvenceket pedig ebben az órában is hozom. Most például a Rádió 1 DJ-je, aki nem csak Magyarországon megy óriásit, hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív-szigeteken, most pedig Majorkán volt Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: következő órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére. Na, hogy itt a Rádió 1-en. Na, mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytól is újdonsággal. A kezdésben pedig Ed Sheeran. Ma is láger az Azizám, ma mit? Mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriában bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Suki pedig folyamatosan hozza ki a saját dalokat, és folyamatosan jókat csinál. Ennek a dalnak a premierjénél pont én voltam vele a stúdióban, és elképesztő, hogy mennyi üzenetet kapott, és mennyire dicsérték az első pillanattól. Tényleg rendben van. Kuki, Garnerrel közösen az igazi mai sláger, a Fire, amit már is indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig jön Bibi Rex egy újdonsággal, imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja Bibi Rexától a New Religionnek, amit indítok itt a Rádió 1-en.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó adal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenéórát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek, több száz létező termék, sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en. És természetesen a Live Mixben rendszeresen zenél DJ Metzger Viki is. Ő most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerét gondolta újra, speciál mixben a Jó leszek újra itt a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 0620 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió Egy Stage a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió Egy DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Fizetős lesz a törmelékleadás. Francia csatárt igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatással lehet a kormányváltás Debrecenre. Szerinte a gazdaság egyrészt az EU-s pénzek hiánya, másrészt a világgazdasági, az európai gazdasági tendenciák miatt nem a legfényesebb állapotban van.
3: Én azt látom, hogy ezt az évet nehezen fogjuk tudni végigvinni, de a következő években, amikor ezek a gyárak valóban elkezdenek működni és iparüzési adót termelni, akkor egy nagyon intenzív dinamikus növekedés következik. Szerintem most ebben az évben az iparüzési adóbevételünk stagnálni fog, és a következő 27-es évtől kezdődően fog ismételten jelentős mértékben növekedni.
2: A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban azt mondta a műsorban Papp László, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége megértve a központi költségvetés nehéz helyzetét, fokozatos kivezetést javasol, mert ebben a formában működésképtelenné teszi az önkormányzatokat. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaért az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Baldonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concorde színeiben. Folytatódik ma a kánikula térségünkben. Perzselő napsütésre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 30, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta csak alkohol, bevitel a folyadékpótlásra. Ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalória bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a nyári szezon pedig elindult a plázson is, ezen a hétvégén is több rádió egy DJ pörgeti majd a plázson az igazi mai slágereket. Metzger Viki mellett Jauri Kollár és Christopher is ott lesz, minden info a rádió 1.hu-n. Ön pedig Metze Szári már is jüggel el a Sonic dalban az It Feels So Good, amit indítok a rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy nyári hőség. Ma, holnap után egy bám, folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok, legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer, Lali Lapp, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Meg a kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben, egészen keddig tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej, valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Okay? Szem feldjön, az igazi mai sláger Rosalindnel, a Heart Like Mine, szerintem zseniális, már indítom is.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Fizetős lesz a törmelékleadás. Francia csatárt igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatással lehet a kormányváltás Debrecenre. Szerinte a gazdaság, egyrészt az EU-s pénzek hiánya, másrészt a világgazdasági, az európai gazdasági tendenciák miatt nem a legfényesebb állapotban van.
2: Én azt látom, hogy ezt az évet nehezen fogjuk tudni végigvinni, de a következő években, amikor ezek a gyárak valóban elkezdenek működni és iparüzési adót termelni, akkor egy nagyon intenzív, újabb, egy nagyon intenzív dinamikus növekedés következik. Szerintem most ebben az évben az iparüzési adóbevételünk stagnálni fog, és a következő 27-es évtől kezdődően fog ismételten jelentős mértékben növekedni.
1: A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban azt mondta a műsorban Papp László, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége, megértve a központi költségvetés nehéz helyzetét, fokozatos kivezetést javasol, mert ebben a formában működésképtelenné teszi az önkormányzatokat. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra. Július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaért az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Valdonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concord nő színeiben. Folytatódik ma a kánikula térségünkben. Perzselő napsütésre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 30, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek. Meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most épp Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás.

mai sláger megy, köszi pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb ének hangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Fateless dalból most Bibi Rexa a New Religionnel itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek közül pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Egyeztetés sürgetnek az akugyárakról. Előkelő rangsorban a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tisza párt debreceni képviselői és az önkormányzati szerepet vállalhatna. Papp László polgármestert hallják.
2: Nyilvánvalóan nagyon fontos lenne az önkormányzat és a kormányzati szervek, illetve az érintett országgyűlési képviselők közötti párbeszéd, akár ebben a témában is, meg nyilván a várost érintő más kérdésekben is.
1: Papp László felhívta a figyelmet arra, hogy a város működtet egy releváns információkat tartalmazó honlapot a debreceni akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. 8 új biciklitároló szekrényt helyeztek ki Debrecenben. Az elmúlt 30 évben a városban 125 km kerékpárút épült, most pedig a kerékpártárolás is új szintre lépett. A tárolók ugyanis ingyenesen használhatók Debrecen városkártya regisztrációval. A debike.hu oldalon lehet regisztrálni, ahol javasolni is lehet további helyszíneket a zárható bringatárolók számára. Megjelentek a méhek, a darazsak és más csípőrovarok. Az utóbbi hetekben egyre többen fordulnak orvoshoz csípés miatt. A közterületen megtelepedő rovarokról érkező lakossági bejelentéseket soron kívül kezeli az önkormányzat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos tünetek esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. A DVSC Schaeffler a 17. legjobb csapat Európában, az Európai Kézilabda Szövetség rangsora szerint. A 162 klubneve tartalmazó listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet. Folytatódik ma a kánikula térségünkben. Perzselő napsütésre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 30, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát, 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-osa után avatták ezt fel, nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol, korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézne kontentet, az keresse bátran a rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatás a hírek után. Ed Sheeran és a Camera, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Fizetős lesz a törmelékleadás. Francia csatárt igazolt a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatással lehet a kormányváltás Debrecenre. Szerinte a gazdaság, egyrészt az EU-s pénzek hiánya, másrészt a világgazdasági, az európai gazdasági tendenciák miatt nem a legfényesebb állapotban van.
2: Én azt látom, hogy ezt az évet nehezen fogjuk tudni végigvinni, de a következő években, amikor ezek a gyárak valóban elkezdenek működni és iparüzési adót termelni, akkor egy nagyon intenzív, újabb, egy nagyon intenzív dinamikus növekedés következik. Szerintem most ebben az évben az iparüzési adóbevételünk stagnálni fog, és a következő 27-es évtől kezdődően fog ismételten jelentős mértékben növekedni.
1: A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban azt mondta a műsorban Papp László, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége, megértve a központi költségvetés nehéz helyzetét, fokozatos kivezetést javasol, mert ebben a formában működésképtelenné teszi az önkormányzatokat. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra. Július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaért az ingyenes leadás lehetőségével. Ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Valdonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concord nő színeiben. Folytatódik ma a kánikula térségünkben. Perzselő napsütésre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 30, napközben 38 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 7 óra után egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Hőség van, igazi mai slágerek vannak, szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, de legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket. Mind a ketten nagyon imádják, hogy a Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb mai is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja

az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encore.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Egyeztetés sürgetnek az akugyárakról. Előkelő rangsorban a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tisza párt debreceni képviselői és az önkormányzati szerepet vállalhatna. Papp László polgármestert hallják.
2: Nyilvánvalóan nagyon fontos lenne az önkormányzat és a kormányzati szervek, illetve az érintett országgyűlési képviselők közötti párbeszéd, akár ebben a témában is, meg nyilván a várost érintő más kérdésekben is.
1: Papp László felhívta a figyelmet arra, hogy a város működtet egy releváns információkat tartalmazó honlapot a debreceni akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. 8 új biciklitároló szekrényt helyeztek ki Debrecenben. Az elmúlt 30 évben a városban 125 km kerékpárút épült, most pedig a kerékpártárolás is új szintre lépett. A tárolók ugyanis ingyenesen használhatók Debrecen városkártya regisztrációval. A debike.hu oldalon lehet regisztrálni, ahol javasolni is lehet további helyszíneket a zárható bringatárolók számára. Megjelentek a méhek, a darazsak és más csípőrovarok. Az utóbbi hetekben egyre többen fordulnak orvoshoz csípés miatt. A közterületen megtelepedő rovarokról érkező lakossági bejelentéseket soron kívül kezeli az önkormányzat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos tünetek esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. A DVSC Schaeffler a 17. legjobb csapat Európában, az Európai Kézilabda Szövetség rangsora szerint. A 162 klubneve tartalmazó listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. Délelőtt is sok napsütés és erős UV-sugárzás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-el a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a radio1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat, Hypatonnal, Norma G. Martinnal közösen az igazi mai sláger, az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

0: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
1: Világos.
2: Hogy mindenfajta plusz dolgot az, megveszel
0: igen.
2: külön.
0: Aha. Igen.
3: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor több-e az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudom, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőm.
1: Tehát, hogy lazában veszem magyarót.
3: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tudod, csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy hárosorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor
1: még
3: van?
1: A parfümös doboz is kinyílik.
3: Lehet.
0: Még akkor...
2: Igen.
0: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedbe, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi volt.
3: Mit mondasz erre, hogy nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot, vagy...
0: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
2: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást. Ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
0: Kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz abban a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
2: rá. Megbénult a légiközlekedés, igen.
0: 1,7-re leállt Európa egész légiközlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
2: Azt értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, hát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
0: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
2: A szabály szerint igen.
0: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt az utasnak, semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasok.
2: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
0: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanít

0: ezt kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
1: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiában összehasonlítva. Fura.
0: Igen, igen, hozzájuk képes nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán egy, nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
1: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
0: Persze, persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább a nyíltra.
1: Mondják, hogy köszönjük szépen.
0: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
2: Persze, mert meglátják rá, és gyerekek, gyerünk, itt van! Péter.
1: A gatyákat lepereli. Igen.
0: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
1: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. A Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesem tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: Bennünk, BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: reklámkukac mcdb.hu

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. Lakossági fórum a Görömbei lakóparkban. Új biciklitároló szekrényeket helyeztek ki. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. Szerinte a gazdaság egyrészt az EU-s pénzek hiánya, másrészt a világgazdasági, az európai gazdasági tendenciák miatt nem a legfényesebb állapotban van.
4: Én azt látom, hogy ezt az évet nehezen fogjuk tudni végigvinni, de a következő években, amikor ezek a gyárak valóban elkezdenek működni és iparüzési adót termelni, akkor egy nagyon intenzív, újabb, egy nagyon intenzív dinamikus növekedés következik. Szerintem most ebben az évben az iparüzési adóbevételünk stagnálni fog, és a következő 27-es évtől kezdődően fog ismételten jelentős mértékben növekedni.
3: A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban azt mondta a műsorban Papp László, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége, megértve a központi költségvetés nehéz helyzetét, fokozatos kivezetést javasol, mert ebben a formában működésképtelenné teszi az önkormányzatokat. Lakossági fórumot tartottak a debreceni Görömbei lakóparkban. A környékbeli fejlesztéseket és a helyiek javaslatait vitatták meg az eseményen. A találkozóról Papp László polgármester számolt be közösségi oldalán. A városvezető posztjában megköszönte a jó hangulatú beszélgetést, az észrevételeket és a javaslatokat. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra. Július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. 8 új biciklitároló szekrényt helyeztek ki Debrecenben. Az elmúlt 30 évben a városban 125 kilométer kerékpárút épült, most pedig a kerékpártárolás is új szintre lépett. A tárolók ugyanis ingyenesen használhatók Debrecen városkártya regisztrációval. A debike.hu oldalon lehet regisztrálni, ahol javasolni is lehet további helyszíneket a zárható bringatárolók számára. Délelőtt is sok napsütés és erős UV-sugárzás lesz térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
6: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml 20 forint, fél liter plusz 20 forint, 1 liter 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkit ten azt nagy háborgás van az internet népek között, kommentelők kiakadtak ugye a Feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
7: Nagyon helyes.
6: Helyesnek nagyon tartod?
1: Helyes, tökéletes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbálom védeni.
6: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter is meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt olcsóbban megkapod.
7: Hát pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
6: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
7: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
6: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát
1: amit muszáj hűteni, azt nem kell.
6: De amit opcionálisan hűt...
1: Ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kell. Hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
6: De miért nem építi bele az árba? Azt miért írja ki?
1: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
6: De mitől lenne drága?
1: Hát de mert a másikból már 380, itt meg 400.
6: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
1: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
6: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
1: Igen, amit
6: mert
1: néznek.
6: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es fejlites üdvég, plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
1: de az
6: értem.
1: Bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeresebb drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
6: azért plusz fizetsz. Plusz.
1: Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
7: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
1: Nem kérsz érte. Tehát most oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan.
6: Nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen, igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinte 20 vagy 50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
7: Tehát, miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
6: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
1: Dehogy nem.
6: Élet, olyan szállodában. Igen. A szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz a fizeted, ez...
1: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsolod be.
6: És használd a klímát.
1: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
7: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
6: Tehát hogy felvágja neked a kenyeret, azért elkéri 50
1: forintba.
6: Tőlem?
7: Aha, igen.
6: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én is szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
1: Hát valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
6: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz, a kancsóban két poárral 550.
1: No.
6: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni. Igen.
1: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, az ki kell fizetni.
7: Na de minden
6: az nem, ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így áll ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
7: Na de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor az víz, az, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
6: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 000 számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset. És akkor itt meg azt hidegen, nem? Tehát ez a... Eszünk négyen is, kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mm. Mert én csapvizet akarok, nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rossz, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinte szarrágó, hogy csinálod?
7: Akkor számoljunk fel.
6: Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen... na.
7: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
6: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200
1: na,
6: forint.
1: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dolog ér, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
6: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő arra plusz ember kerül, az karbantartja, arra felvesz valakit.
1: Itt is, hát kell pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek itt a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, vagy most már nem is 100
6: az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
1: Kólával az órád, bocsánat.
6: A benzinkúton tankolok, kiszom valamit, és meg tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás most, nem plusz dolog.
1: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 000 forintot, mert vettél még csoki chipset, magyarót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
6: Na, az nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 000 tele tankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 000 forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek, nem, csak fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy négy fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarágás.
8: Jó, de tehát, plázába
1: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még fizetik
8: érte.
6: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom irány.
8: De itt meg akkor miért? Figyelj, hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
6: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
1: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
6: Megyek sok helyen tovább. Külföldön
1: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
6: Hollandiában,
1: biztos.
6: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában. Igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
7: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálása ért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
8: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
7: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
5: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: 0-22-77-es telefonszámon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac@mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A választás utáni időszakról beszélt Pap László. Egyeztetés sürgetnek az akugyárakról. Francia csatárt igazolt a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Pap László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tisza párt debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaért az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A zöld zóna magába foglalja a Raktár, Salétrom, Boncz László, Erzsébet, Külső Vásártér, Nyugati, Pesti, Böszörményi, Doberdó, Dóczi József utcák, valamint az Egyetem tér, Nagyerdei körút, Simonyi út, Bemtér, Hatházi, Nyíl, Rakowski utca, Benedekerek tér, Hajnal és Veselényi utcák által határolt területeket, a Centrum és a Narancssárga zóna kivételével. A zöld zóna hívókódja 4033.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Baldonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concorde színeiben. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, és a légmozgás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tessék, extra!
1: Extra! Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos, az már a nyár második fele jócskán. Ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Mert... Kicsit sem, mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen.
2: Lehet
1: kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. De kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát effektivek csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz, tehát hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúra, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkolót.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra napra.
2: Igen.
1: Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel, kívánok, miniszter úr.
1: Jó reggel, kívánok, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy itt a sűrű teendőit közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer igen. Onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs még sok kira példáját, nem követem, de...
1: De kemény.
3: Tanulok, de tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyévesemény szervezésénél is mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
0: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a Szigetre. Egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni. Úgyhogy nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ezt határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a Szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud
0: egyszerre bejutni. Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
3: négy
0: is pár ezer
3: ember. Azt hiszem, hogy azért...
0: Négy hajó.
5: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
0: Igen. Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a Sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
5: Na, menjenek a másik oldalon.
3: Kész. A kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el, 60 ezer hónapokkal ezelőtt ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
3: Mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el, 60 ezer hónapokkal ezelőtt ez már

0: akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben, mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
1: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
0: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV is és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
1: Ugye ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
0: Igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
2: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
0: Hát ugye úgy változott a KRESZ az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
2: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket a számokat?
0: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Aha.
3: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, nehogy Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
0: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a szentendrei hével, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban takra odaérni, mert ott az azért az már tud nehéz lenni.
1: Abba baj lesz, igen.
2: Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
1: Hívjuk inkább így. A koncert erős tudat. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg egyetlen időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszönjük, jó munkát, ciao, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írjam, aki történelmi gyerekek, az első

0: miniszter nálunk.
1: Nem.
0: Már ki volt? Van, volt egy, valaki egy klasszban? Volt, klasszban talán, nem?
1: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
0: valaki
1: beszéltünk.
0: Valaki volt már?
1: Igen, már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
0: lehet, beszéltünk. Beszéltünk. Igen, úgy, igen, úgy, igen, úgy, igen.
1: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És
0: igen.
1: Akkor még két kreditünk van.
0: Bocs, az egyiket el kell lőni az Oti bulira. Ne arra húzzatok.
1: Meg vannak fontos
0: dolgok. Vannak fontos
1: események. Meg rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
0: Igen.
1: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
0: tökéletes,
1: kell.
0: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
1: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
0: A besti oldalról.
1: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
0: Teljesen jó ötlet, igen.
2: Arra hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
0: Jó, és átevizni a Dunán folyamatosan.
2: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
0: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
2: Nem az lesz, hogy cigi, de motorcsónak.
0: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzhomáltozás, persze. Meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
2: Azt mondd meg nekem, hogy hány nappal előtte menjünk ki elásni a készleteket.
0: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez vicces.
2: Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, Rihanna és DJ Otis.
0: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, 1:30 után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végigunta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előadott 3 dalt, és lement a színpadról. Igen. És így köszönjük, állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
2: Viszont olyat verkelt.
0: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan. Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
2: Hello, Bukarest!
0: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
3: Na, ennyi volt már!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóvittekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
8: Már megint koszos az autóm.
9: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
8: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: A választás utáni időszakról beszélt Pap László. Fizetős lesz a törmelékleadás. Megérkezett a rovar szezon. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Pap László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladék udvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Megjelentek a méhek, a darazsak és más csípőrovarok. Az utóbbi hetekben egyre többen fordulnak orvoshoz csípés miatt. A közterületen megtelepedő rovarokról érkező lakossági bejelentéseket soron kívül kezeli az önkormányzat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos tünetek esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. A Deac női futsal csapatának két játékosa is befejezi a pályafutását. Bálint Regina egyetemi tanulmányaira, míg Patkós Viktória a civil életre akar összpontosítani. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, és a légmozgás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Most. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t, 48. álló

negyedik helyen Szigáláttal és Jack Summittal. A folytatásban a Dracula, a Tame Impalától. Ők egy öt tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, ez speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt. 34. volt Alex Warrenter az Ordinary. 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself, 30.

0: itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió 1 Top 50, a 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titok.

Ez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió 1 Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guetta

0: Lárótól a Lárori. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hambai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
3: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Hirdessen nálunk!
4: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: A választás utáni időszakról beszélt Papp László, lakossági fórum a Görömbei lakóparkban. Neves rangsorban a DVSC Scheffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok.
6: Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. Lakossági fórumot tartottak a debreceni Görömbei lakóparkban. A környékbeli fejlesztéseket és a helyiek javaslatait vitatták meg az eseményen. A találkozóról Papp László polgármester számolt be közösségi oldalán. A városvezető posztjában megköszönte a jó hangulatú beszélgetést, az észrevételeket és a javaslatokat. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra. Július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. A DVSC Scheffler a 17. legjobb csapat Európában, az Európai Kézilabda Szövetség rangsora szerint. A 162 klubneve tartalmazó listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, és a légmozgás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 23.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára.

0: Rádió 1 Top 50, a 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga, Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán, a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

Purple Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Opolite.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A rádió egy bemutatja.

és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Sam Feld, akitől ez a dal a 8.

hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ó, már megint koszos az autóm.
7: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
6: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
8: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: A választás utáni időszakról beszélt Pap László. Egyeztetés sürgetnek az akugyárakról. Francia csatárt igazolt a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Pap László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tisza párt debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Megjelent a Debreceni Korzó júniusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is számos helyi programajánlóval és érdekességgel várja az olvasókat. A 40 000 példányban megjelent korzó a postaládákban és a megszokott terjesztési pontokon is elérhető. Elektronikus változata pedig letölthető a De Hírről. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Baldonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concorde színeiben. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, és a légmozgás is gyenge lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Az igazi maximai slágerekkel, míg

nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. 2026. június 27 a dátum, ez pedig már a Rádió 1-en, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Pihenjenek, lazítsanak és maradjanak árnyékban, hiszen iszonyatosan tombol a nyár, óriási a hőség, vigyázzanak magukra. Folyadékfogyasztás az mindenképpen nagyon fontos, ugye a hidratálás, úgyhogy víz, víz, víz minden mennyiségben, meg persze az igazi mai slágerek a következő két órában is. A mikrofonnál a lemezjátszók mögött a DJ pultban késérű Tomi, ugye az első órában mixelve szállítom önöknek a kedvenceket, utána pedig indítom, ahogyan már megszokhatták, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. SMS Viber számunk közben a rendelkezésükre áll, mondom a közlekedőknek, ha bármit tudnak, látnak, hallanak, akkor üzenjenek 0620 95 95 395. Én pedig küldöm önöknek a frissítő nyári slágereket a Rádió 1-en a Daily Mixben, itt van Ray Dalton újdonsága, ez a Blood Running.

Folytatódik a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és a közlekedőknek egy-két info. A Dehír beszámolója szerint ugyanis Hajdú-Bihar több pontján is útkarbantartások zajlanak a nyári időszakban, ezért az autósoktól fokozott türelmet kérnek. A munkák célja a burkolatok javítása, a kátyúzás, patkarendezés és a forgalom biztonságának növelése. A cikk kiemeli, hogy a megyében egyszerre több helyszínen dolgoznak. Van, ahol félpályás lezárás lassítja a forgalmat, máshol jelzőrök irányítják a haladást. A szakemberek szerint a nyári hónapok egyébként a legalkalmasabbak a nagyobb beavatkozásokra, ezért most koncentráltan zajlanak a munkák. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, számoljanak hosszabb menetidővel, és lehetőség szerint kerüljenek. Nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket és a türelmüket. Jönnek az igazi mai slágerek a Rádió Egyen, a Daily Mixben, akár utazás mellé is. Itt van Fast Boy és a Good Life.

itt a Rádió Egyen a Daily Mixben még egy info helyből. A Dehír beszámolója szerint ugyanis elkezdődött ugye a Faraktár utcai vasúti felüljáró lépcsőinek teljes felújítása. A munkálatok során kicserélik a sérült elemeket, megerősítik a szerkezetet, és új burkolatot kapnak a lépcsőfokok, hogy biztonságosabb legyen majd a gyalogos közlekedés. A felújítás ideje alatt a lépcső nem használható, ezért a gyalogosoknak kerülő útvonalat jelöltek ki. A szakemberek szerint a munkák több hetet is igénybe vehetnek, mivel a régi elemek bontása és az új szerkezet beépítése időigényes folyamat. A város arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a környéken, és számoljanak kisebb gyalogos kerülőkkel. Köszönöm szépen, nálunk pedig számolni kell igazi mai slágerekkel a nyár hivatalos rádiójában, itt a Rádió 1-en. A Daily Mixben jön Felix Jaén és a Shouse 2-se, ez a Walkway.

Rádió Egyen a Daily Mixben ünnepelünk. 2026. június 27-e szombat van. Nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. A Lászlókat pedig köszöntöm. Ez a szláv Vladislav névnek a magyar formája. Az elemeinek a jelentése egyébként hatalom és dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Itt vannak még a kamillák, a tordák, az olgák és az eufémiák, valamint a szülinaposok, úgyhogy köszöntök mindenkit. Méghozzá egy újabb igazi mai slágerre a Rádió Egyen a Daily Mixben. Már is Dua Lipa énekel. Itt a Houdini.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 27-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hírösszefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jönjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. Szerinte a gazdaság, egyrészt az EU-s pénzek hiánya, másrészt a világgazdasági, az európai gazdasági tendenciák miatt nem a legfényesebb állapotban van.
2: Én azt látom, hogy ezt az évet nehezen fogjuk tudni végigvinni, de a következő években, amikor ezek a gyárak valóban elkezdenek működni és iparüzési adót termelni, akkor egy nagyon intenzív, újabb, egy nagyon intenzív dinamikus növekedés következik. Szerintem most ebben az évben az iparüzési adóbevételünk stagnálni fog, és a következő 27-es évtől kezdődően fog ismételten jelentős mértékben növekedni.
1: A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban azt mondta a műsorban Papp László, hogy a megyei jogú városok szövetsége, megértve a központi költségvetés nehéz helyzetét, fokozatos kivezetést javasol, mert ebben a formában működésképtelenné teszi az önkormányzatokat. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tisza párt debreceni képviselői és az önkormányzati szerepet vállalhatna. Papp László polgármestert hallják.
3: Nyilvánvalóan nagyon fontos lenne az önkormányzat és a kormányzati szervek, illetve az érintett országgyűlési képviselők közötti párbeszéd, akár ebben a témában is, meg nyilván a várost érintő más kérdésekben is.
1: Papp László felhívta a figyelmet arra, hogy a város működtet egy releváns információkat tartalmazó honlapot a debreceni akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. Lakossági fórumot tartottak a debreceni Görömbei lakóparkban. A környékbeli fejlesztéseket és a helyiek javaslatait vitatták meg az eseményen. A találkozóról Papp László polgármester számolt be közösségi oldalán. A városvezető posztjában megköszönte a jó hangulatú beszélgetést, az észrevételeket és a javaslatokat. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonként díjat kell fizetni. A díjról a számlát utólag küldik ki, amelyet a megadott határidőig kell kiegyenlíteni. Ez az összeg kizárólag a hulladékhoz kapcsolódó költségeket fedezi. Domokos Csillát, az AKSD szóvivőjét hallják.
4: Korábban is működött azért a hulladékudvarokban egy bizonyos mennyiségi kontroll, hogy ne legyen az, hogy egy építési vállalkozó, aki esetleg magánszemélyként beviszi a hulladékudvarokba azt a rengeteg mennyiségű építési törmeléket, mely esetleg egy lakásfelújítás során keletkezik, attól ingyenesen meg tudjon válni.
1: Az építési és bontási hulladékot a regionális hulladékkezelőközpontban továbbra is átveszik. Itt a szállításról a lakosnak kell gondoskodnia, a fizetendő díjat pedig a lemért nettó mennyiség alapján állapítják meg. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A d2030.hu oldal szerint a fejlesztésre 1 milliárd 550 millió forint uniós forrás nyert a város. A villamos vonalak forgalmának zavarta

0: karbon fenntartása érdekében. A DKV július 20-áig több ütemben vágányfelújítási munkákat végez. Az első ütemben a vágányszabályozási munkák, a villamos forgalom fenntartása mellett 18 óra után, valamint éjszaka üzemzárás után is zajlanak, a BEM téren és a Simonyi úton. 8 új biciklitároló szekrényt helyeztek ki Debrecenben. Az elmúlt 30 évben a városban 125 km kerékpárút épült, most pedig a kerékpártárolás is új szintre lépett. A tárolók ugyanis ingyenesen használhatók Debrecen városkártya regisztrációval. A debike.hu oldalon lehet regisztrálni, ahol javasolni is lehet további helyszíneket a zárható bringatárolók számára. Egyes utcákban vízhiányra vagy nyomásingadozásra lehet számítani Debrecenben. A vízmű ugyanis közölte, hogy szakemberei gépészeti karbantartási munkákat végeznek a Csapó utca 78-as szám alatti épületben lévő hideg víznyomás fokozónál június 29-én hétfőn éjjel 4:15 és hajnali 4 óra között. A nyomásingadozással, illetve vízhiánnyal érintett utcák listáját megtalálják a dehírem. Debrecenben is megjelentek a méhek, a darazsak és más csípőrovarok. Az utóbbi hetekben egyre többen fordulnak orvoshoz csípés miatt. A közterületen megtelepedő rovarokról érkező lakossági bejelentéseket soron kívül kezeli az önkormányzat. Erről Hamecz Orsoly, a zöld területi osztályvezető beszélt.
1: Ebben az esetben, hogyha darazsak megtelepedéséről van szó, akkor szakkivitelező bevonásával soron kívüli intézkedést teszünk meg annak érdekében, hogy megelőzzünk bármilyen balesetveszélyes helyzetet, ami darás csípésből adódóan kialakulhat.
0: A szakemberek azt javasolják, hogy a csípés okozta súlyos, allergiás tünetekkel azonnal orvoshoz kell fordulni. De akkor is, ha néhány nap otthoni kezelést követően sem múlik a panasz. Megjelent a debreceni korzó júniusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is számos helyi programajánlóval és érdekességgel várja az olvasókat. A 40 000 példányban megjelent korzó a postaládákban és a megszokott terjesztési pontokon is elérhető, elektronikus változata pedig letölthető a dehírről. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Baldonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concord színeiben. A DVSC Scheffler a 17. legjobb csapat Európában, az Európai Kézilabda Szövetség rangsora szerint. A 162 klubneve tartalmazó listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió 1.
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Szombaton ebben a pillanatban zárjuk a Daily Mixet, jönnek a legjobb program lehetőségek, utána pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Martin Garrix újdonságával, ez lesz a Butterflies.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ma délután 5-ig rendezik a Voke Egyetértés Művelődési Központban a MIFE-kont. Legyen szó sci-fi-ről, videójátékokról, sorozatokról, cosplayezésről, animéről vagy Harry Potterről. A találkozón mindenki megtalálja az érdeklődési körét. Egy pörgős hangulatú eseményre, a Rockabilly Piknikre várják az érdeklődőket a Medgyesi sétányon. Ma délután 2-től kitelepül a Csini piac is, ahol a látogatók minőségi termelői és kézműves sportékákat vásárolhatnak. Ezen kívül pedig változatos gyermekprogramok is lesznek a helyszínen. Ma folytatódik a színházbejárás a megújult Csokonai Színházban. Az egyórás séta során a látogatók olyan, a hétköznapokban elzárt helyszíneket barangolhatnak be este 6-tól, mint az öltözők, a színpad, a díszletraktár, a legendás színészbüfé, a zenekari árok és a mérnöki csodának beillő, több emelet mélyforgó színpad. A gyülekező a Csokonai Teátrum Kossuth utca felüli főbejáratánál várható, a jegyek online kaphatók. A nyári napforduló környékén, a hagyományos Szent Iván éjjel igazságokhoz csatlakozva, egy különleges, természetközeli élményben lehet része azoknak, akik ma este a Hortobágyi Madárkórház felé veszik az irányt. A kaland 18 órakor veszi kezdetét egy fáklyás szakvezetéssel, majd egy órával később a Madárkórházban sikeresen felgyógyult baglyokat engedik szabadon. Később a Szent Ivánéhez és a nyári napfordulóhoz kapcsolódó hazai hagyományokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. További részletek a Dehíren. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
5: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy további nagyon szuper hétvégét, szombat délutánt, és nagyon király nyarat kívánok önöknek június 27-én. Ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is Kessérű Tomi egészen kettőig. No, 0620 95 95 3 95 az SMS Viber számunk, ha van kedvük, akkor üzenjenek, én pedig küldöm önöknek a hűsítő slágereket. Itt van a folytatásban Kato és a Turn

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezerrel dübörög a nyár, hölgyeim és uraim, és ha már itt tartunk, akkor ne feledjék, hogy a héten ugye elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ugye minden nap 17 és 19 óra között jön ez az ütős kétórás mix, a kívánságműsor pedig 19 és 20 óra között hallható, ott kérhetik az igazi mai slágereket. Rádió 1 Live Mix Summer Edition pedig a mai napon is 17 és 19 óra között. A folytatásban pedig már Szigala érkezik, ez a Riptide. Lady.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely továbbra sem enged a szorításából a nyár, de hát ezt vártuk, ugye? Holnap vasárnap is kánikula lesz, 37-38 fokot mérhetünk a délutáni órákban, éjjel pedig olyan 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet. Szikrázó napsütés, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő frissítő jelleggel. A szél mérsékelt marad, fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős, úgyhogy óvatosan a napon, ugye dél és 3 óra között gondoskodjanak a megfelelő védelemről. Köszönöm szépen a figyelmüket, további nagyon szuper nyarat kívánok mindenkinek a Rádió 1-en, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Jön David Guetta és a One Republic, ez már

0: hallják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igaz...

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
7: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Választás utáni időszakról beszélt Papp László. Vízosztás és párakapuk Debrecenben. Marad a napos idő térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarország teljes területén. Ezzel kapcsolatban Papp László polgármester Facebook oldalán közölte. Június 27-e és 30-a között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. Ezen kívül több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A zöld zóna magába foglalja a Raktár, Salétrom, Boncz László, Erzsébet, Külső Vásártér, Nyugati, Pesti, Böszörményi, Doberdó, Dóci József utcák, valamint az Egyetem tér, Nagyerdei körút, Simonyi út, Bentér, Hatházi, Nyíl, Rakovszki utca, Benedekelek tér, Hajnal és Veselényi utcák által határolt területeket, a Centrum és a Narancssárga zóna kivételével. A zöld zóna hívókódja 4033. A nap hátra levő részében marad a szikrázó napsütés térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például a szombati Sziesztához, ami ebben a irdatlan melegben abszolút aktuális és indokolt. A mikrofonnál egészen délután 5-ig kismerti, és írt nekem a fuvaros Tibi. Szia Márti, közlekedési hírem ugyan nincs, csak egy kérésem minden közlekedőknek, de elsősorban az autósoknak. A brutál meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni a társainkra, legyen szó kerékpárosról, motorosról vagy egyéb közlekedőkről. Tibi a fuvaros, hogyha neked is még falni kell a kilométereket, akkor jó zenék szóljanak közben a háttérben. Kashmir és a Wild Ride, de hozom nem sokára a Taylor Swift újdonságát.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van. Travis Kelce, sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásokat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most. I had a

igazi mai sláger megy. Rozi üzenetét olvasom, a 0630-311-111-re írt. Hello, kedves Márti, hiányoltalak egy hete Atisnál. Írta, hogy Szabin vagy. Kipihented magad?

fogtömésed volt? Úgyhogy legyél most a hűvösben, az árnyékban. A Tatabánya megy órája is 36 fok volt az árnyékban. Meg azt írod, Rozi, hogy izgulsz, hogy vissza kell menned a fogorvoshoz. Rozi, akkor izgulj, én mindig ezt szoktam mondani, hogyha neked kellene ezt a tömést megcsinálni. Na, akkor megnyomhatnád a pánikgombot, de így, hát a fogorvosnak ez csak egy átlag szerda lesz. Neked is hozom az espresso.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-on. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

0: igazi mai slágermegy. Halló!
1: Szia, Marti, Zita vagyok, és szeretnék egy üzenetet mondani a legkedvesebb testvéremnek, a kisöcsémnek,

0: láttátok egymást, mint a tesók általában? Mindig ilyen kiegyensúlyozott?
1: Hát, amikor fiatalabbak voltunk, akkor igen.
0: Hát most, hogy így megöregettél már.
1: Ja, hát ilyen kiskorunkban. Most már annyira nem, most már fontosabb az, hogy ott legyünk egymásnak.
0: Na hát azt kívánom, hogy ez felnőtt korotokban is tartson ki, és Kámrád igazi mai slágere nektek is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesen tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A választás utáni időszakról beszélt Papp László. 35 éves a debreceni veseátültetési program. Csatárt igazolt a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. A városvezető arról is beszélt, hogy milyen hatása lehet a kormányváltás Debrecenre. A teljes adás visszanézhető a De Híren. 35 éves a debreceni veseátültetési program. 1991. június 27-én Asztalos László sebész főorvos vezetésével végezték el ugyanis az első ilyen jellegű műtétet a városban. Az eltelt 35 évben az intézményben több mint 1300 átültetés történt. A Transplantációs Centrum az ország meghatározó központjává vált. Megjelentek a méhek, a darazsak és más csípőrovarok. Az utóbbi hetekben egyre többen fordulnak orvoshoz csípés miatt. A közterületen megtelepedő rovarokról érkező lakossági bejelentéseket soron kívül kezeli az önkormányzat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos tünetek esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. Francia csatárt igazolta a DVSC labdarúgó csapata. Sohan Baldonit 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 22 éves játékos legutóbb a francia harmadosztályban futballozott, és 15 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett a Concorde színeiben. A nap hátra levő részében marad a szikrázó napsütés térségünkben. Csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Két órán át még együtt rádiózunk. Én ennek nagyon örülök. 5 órától Kuki érkezik, aztán Diszkósít is lesz 8-tól 9-től World Is My Radio Show. Éjféltől egy Superstar guest mixel szól majd Laidback Luke. Ő ugye egy holland star DJ producer, Philip Filippino, Philip Holland. És nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek végén az Electro House meghódította hát gyakorlatilag az egész világot. És most is egy holland DJ-t hozok, akivel nemrég együtt bulisztunk a születés

Orosz Peti például. Szia Márti, 1000 évem, de jó újra hallani. De Aranyos vagy Peti, egy hétvégét nem voltam, de jól esik, hogy a hiányomat megérezted. Megint vitorlázunk viszont most a Badacsonynál. Kérhetek egy Rádió 1-es üdvözletet Mikinek, Kornélnak és Virónak? Hát persze. Hello, csapat! Hú, remélem, hogy be vagytok kenve, meg ilyen UV pulcsitok van, mert őrületesen erős, valami 8-as most az UV sugárzás, az gondolom soknak számít. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezt pedig hozom nem.

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk egyébként 4 óra előtt, és többen írták SMS-ben, hogy ha-hó, nálunk már 40 fok van. Gyorsan megnéztem az időképnek a hőtérképét, és hát itt Budapesten is ilyen 40 fok körüli értékeket is lehet látni, meg ilyen 39,12 és társai, és ugye melegszik az idő egészen hétfőig, akkor érjük el a csúcsot, aztán szépen fokozatosan visszahűl 2-től, majd a hét második felében

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A rádió egy bemutatja a Sopró Fest nagy színpadon.

pénz, és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarország teljes területén. Ezzel kapcsolatban Papp László polgármester Facebook oldalán közölte. Június 27-e és 30-a között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet. A debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A harmadfokú hőségriasztás holnap is érvényben marad. Napos, csapadékmentes időjárás várható térségünkben. Reggel 31, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy 20-as számon jött az kérdés. Sziasztok, lehet-e zenét kérni? Ha persze minden nap, viszont nyári üzemmódra álltunk át, Rádió 1-esek. A Live Mix is nyári kiadás lett, és a Cookie Weekend Show is Summer Edition, vagyis két órán át fog mixelni Cookie, Le Francia Muki. Ma 5 és 7 között, aztán 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor. A többi változatlan. Tóta Bigél, Accent.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert 5 óra után pedig mixben szólnak majd Cookie a

francia Mukia Before Party Show-val érkezik, ami két órás lesz nyáron, Summer Edition, ahogy ugyan a live mix is megújult a héten. World is My Radio Show is lesz a diszkosít után, és Laidback Luke guest mix a Soul Éjféltől. Én Kismerti is jövök, legközelebb, holnap délelőtt 10 órakor. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesem tréfa.
8: Otthoni és üzleti

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Versenyt hirdetett a Csapókerti Általános Iskola felújításának tervezésére Debrecen önkormányzata. Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent felhívásra. Július 30-áig jelentkezhetnek a cégek. A nyertes feladata a jóváhagyási és kiviteli terv dokumentációk elkészítése lesz. A DVSC Scheffler a 17. legjobb csapat Európában, az Európai Kézilabda Szövetség rangsora szerint. A 162 klubneve tartalmazó listát az elmúlt három szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A harmadfokú hőségriasztás holnap is érvényben marad. Napos, csapadékmentes időjárás várható térségünkben. Reggel 31, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig együtt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony.

sérül kíván sem is. De most mixerek nektek az igazi mai slágereket. Érkezik az isteni Cyril. Stumbling in! Jól mondtam? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklam@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A harmadfokú hőségriasztás holnap is érvényben marad. Napos csapadékmentes időjárás várható térségünkben. Reggel 31, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.

Most is mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig Before Party Show Summer Edition. Jó, ugye? Kevés a dumás, sok a zene, bárhol vagytok. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, tessék jól érezni magatokat, és érkezik rögtön Camerade Be Mine. Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig. Ha! Before Party Show Summer Edition, mixelek nektek! I love cookie cam, ne dumálj!

Hangerő maximálisan, és az a dalt is utok jönni a kívánság műsorban, jó? Oké? De úgy mondtam, jönnek a Cookie, Kalea, Fire, újdonság, a legújabb dalunk. Büszkék vagyunk egy piciké, szabad néha, nem? Igen? Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Party Show Summer Edition itt a Rádió Egyen. Kukikám, ne dumajál, nem kell, csak zene!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét.

repni. Nem mixelek az igazi majságereket, és így is lesz egész nyáron. Before Party Show Summer Edition érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, és köszönöm. 19 óra 20 óraig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam, most még egy pár percen keresztül mixelek tovább az igazi majságereket, itt a Rádió 1-en. Együtt bulasunk, együtt budizunk. Nem szép az élet, de oly nem.

0: a Party Show Summer Edition, de holnap újra mixerek nektek az igazi mai slágereket 17 órától 19 óraig. Nem sokára élőkívánság műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril Remix. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Szükséges lenne, hogy egy olyan új alkotmányos rendszer jöjjön létre, ahol a fékek és ellensúlyok rendszere normálisan működik. Ezt mondta Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában, a választás eredményét és az azóta eltelt időszakot értékelve. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A harmadfokú hőségriasztás holnap is érvényben marad. Napos, csapadékmentes időjárás várható térségünkben. Reggel 31, napközben 39 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul a Rádió 1 kívánság műsor.

0: kívánság műsor elkezdődött, lányok, fiúk, nyugodtan lehet hívni engem a 0620 311 111-re, a vonal túlsó végén egy anyuka. Hello anyuka, szia!
1: Hello, szia, Kriszti vagyok.
0: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
1: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
0: Hát igen. Inni kell sok vizet és sok locsolás.
1: Az biztos, igen. Most épp szülinapi bulit tartunk.
0: Na, kinek van a szülinapja?
1: Hát a kisebbi fiam lesz.
0: Hány?
1: 8 éves.
0: 8 éves lett a kisfiad.
1: Igen.
0: Hogy hívják őt?
1: Dominik.
0: Dominik, és most buli van vagy? Otthon vagy, te kicsit mesélj?
1: Most buli. Nem, egy

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, halló, hopp!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően. Kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Kapu. Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fogok ilyet tenni.
1: Nem mondd meg, ha nem tudsz, hogyan kinyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: kilincsesked.
1: Igen, így van, hát most na. Most ne ragud rám, de nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod? Hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns. Igen. Hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlok. Vagy valamilyen elektronikával.

0: Na, figyelj, kérdezted, nem Taylor Swift a legújabb opalét, kinek szeretnéd küldeni?
1: Minden kapu nyitónak.
0: Jó, oké. Na, köszönöm szépen a telefontak, jó, kicsit nevetünk, jó leset, vidázz magad, és sok kapu nyitást, jó?
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Na, érkezik Taylor Swift a legújabb deltőle, tényleg, ívjatok tovább, kívánság műsorú szóra így.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Az idő tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
1: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
0: Szerbusz Zsófi, mi újság, hogy vagy?
1: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
0: Jó, oké, Titanic.
1: Jó, jó lesz.

0: lesz, utána jön egy kis lehűlés.
1: Küldj nekem egy légkondikuki, jó, köszi.
0: Be, persze, dobjál egy címet, jó SMS-en, jó, küldöm.
1: Oh, jó, oké, köszi.
0: Ciao, ciao, szia, szia.
1: Yeah.
0: Érkezik akkor Hertz, Purple Disco Machine legütt, a szem címe Wonderful Life 25, itt a rádióban.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?
2: Meleg, nagyon meleg.

0: nem, de figyelj, semmi baj, az örülök, hogy hívtál engem, örülök, örülök. Na, kértem egy újdonság, ami isteni Tame Impala és Dracula, igen, kinek szeretnék üldöni? Ajaj, bizony.
1: Mindenkinek is kitartást ebbe a melegbe.
0: Akkor még
1: holnap
0: még meleged lesz. Igen, akkor még egyszer hangsúlyozom, bírni kell szerdáig, mert szerdá délutántől érkezik egy leülés, jó? Szóval az a 3-4 nap ki kell bírni, jó? Oké?
1: Okay. Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
1: Vigyázz magadra, és mindenki
0: vigyázzon. Oké, okay, köszönöm, szia-szia!
1: Hello, szia, szép végén!
0: Nektek is! Állap, kukikám, zenélünk el nagyot, no, még szép!
2: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

Szeretek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Oh, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 óratől, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul. Két órán keresztül mixeni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el és a szám címe Love You Like a Love Song. Sikerült elmondani, iszok egy kis vizet. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, szép estét, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.

0: Disco Shit. Disco Shit. Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert indul a Disco Shit Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior. Ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
1: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a tegnapi Dark and Blue-t, fergeteges volt a rakparton. Oda tettétek magatokat, és mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat. Ennek szellemében köszöntöm a rádiót, hallgatókat teljesen feltöltődve, és azzal, hogy ma Vonyarcvasegyre látogatok. Én Bárány Attila vagyok.
0: Indítsuk is az estét Galantis és Joy Corey közösségével, a Stay a Little Longer-rel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: csak igazi mai sláger megy DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Ez a diszkosítés, jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Lászlók, Bársonykák, Daliák, Eufémiák, Olgák és Sámsonok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Pindák László, Cselényi Gréti, Hanzel Henrik és az unokaöcsém Szatmári Jani, aki a Bissensőr kollekciót is tervezi, meg a diszkosítet is. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Janit én is csokoltatom, Isten éltesse, sokáig jó kis diszkosített szucokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió Egyen, egy olyan dallal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornám, és ez egy egész jó szám egyébként. A Jugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior Remixben szól.

0: Dordonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern tánczene lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami, vagy ő remixbe. AI, csak az AI, abbe hiszek.
1: Oké, viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádia születésnapi fesztivál mutattam be, a klipet vágják még, de hamarosan megjelenik majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől, tartsatok velem, ezt is fogom pörgetni.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrén színű ölő diszkosít a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június, kérem szépen, diszkosít aktivizáció nélkül telt el, de ugye bár megyünk július 2-en csütörtökön, a jövő hónap első diszkosít aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a social media felületeiben, ezt

0: A kertben megy a, hogy szoktátok mondani, becsési poolparty, vagy valami, és mindegy. A lényeg az, hogy megy az őrülködés. Én éjfélig otthon fogom pörgetni a lemezeket, és szórakoztatom a vendégeinket, és utána indulok majd el Vonyarcvashegyre. Ott viszont várok mindenkit szeretettel.
1: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is kimon a YouTube csatornámon, már mint a Kilp, jön Bergén, és ezúttal Rosalia, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosit Rádió Show-ban, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rédesó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
0: Félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
0: Én nem mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Tehát én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer elkezdem tépen, akkor tépen, mint fogja a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem az bizonyítja, hogy ezen nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
0: Ezt megbeszéltük, majdnem elaludtam így hirtelen.
2: Igen, valami másról beszélgessünk.
1: Nem, reagáljatok, nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
0: Oké, reagáljatok. Reagáltam le, jön az új diszkosi dal, itt a rádió egy ilyen...
1: Na, kérem, ezt is szépen. Én csináltam, jó?
0: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is, minden.
2: Te énekelted?
1: Nem, mert hogy nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl, szóval...
0: Ja.
1: Szívesen.
0: Ja.
2: Te énekelted föl.
0: Igen. A klipet is te csináltad. Tényleg?
1: Azt nem, aztán, na azt az AI!
0: Mindegy, sorry, van, megyünk tovább itt a rádió, ilyen elnézést kérünk mindenkinek, bár
1: ennyi van.

0: gyere, fuss el, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkosít. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha Amvai PG fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyac Vasegyen tudtok találkozni, Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Amvai PG voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dal a búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulz, a Kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Mountain Experience, az Astroszín, My House is Your House, DJ Junior remixel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió, akkor is tartsatok velünk, szevasztok! We'll be right back.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország

0: Shine Radio Show, hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk ezt a következő 4 órát, várjátok egy csomó extra újdonság, ami nem szól sehol máshol, és hát ne feledjétek, egy igazi világsztár, Laidback Luke játsza majd a guest mixünket éjfél után, az viszont még odébb van, a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Fate lesz, és Bibi Rexa közöse, New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal, itt a Rádió 1-en.

0: Breaking Arms, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Duna Park Fest.
1: Jó, egy kőkapirólóval eldöntjük. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk.

kire szeretni. Úgyhogy ez meg James Hyde, meg ez valami csillagos ötösre született tulajdonképpen szerintem. Ez majdnem, hogy ez írta be inkább itt a DJ történelembe az, hogy ő világsztár lett. Bízom benne, hogy azért idén, a nem is idén, a közeljövőben egy James Hyde bulira elmehetek. Én nagyon szeretem a technikás mixelését, tényleg nagyon újvonalú ez és nagyon bátor. Én szeretem az ilyen előadásokat, a produktumokat. Na de, egy mashupban következik James Hyde és a Ferrari itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: estét, hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy rádió egy hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet Nyúvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopró Fest nagy színpadon.

pénz, és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, Nyúvit viszi nálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello Nyúvik!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem, egészen biztos Norma Jean a Hypaton és az Automa Hertel indulunk itt a Rádió 1-en. Oh, wow.

0: Future David Guettától, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Gáz Gelére, és ott folytatom az estét majd.
1: Szuper, engedünk is, jó bulikat kívánok, jön Ed Sheeran és Martin Garrix, 10 évet vártunk erre a darra, a címe Repeat It, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál, éjfélkor pedig indul Layback Look Guest Mix-e, ilyen is csak nálunk van, World is Mine Radio Show, Rádió 1. Stay.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: felkészültetek Antónióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája, Faithless és BB Rex a közöse, a New Religion, itt a World Is My Radio Show-ban.

0: és maradunk a jó kis tüzes nyári dallamoknál.
1: Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

a weben élő

0: Laid Back Luke a Guest Mixben, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Evezünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb vizekre. Már is érkezik egy kis újdonság, Good Fella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól. Itt a Rádió 1-en.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hitman with those laser beams.
1: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés, Terry Swims, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is, a legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül, Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára, most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerre jó leszek újra, DJ Mesker, Viki Remix, szépen.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már a Reinak könnyen kitaláljuk, hogy hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen.

a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron 2 órás a live mix is itt a Rádió egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

tehetséges Ray, akinek ebben a dalban a társproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és még mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor, és egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.